0: Ajánlám, mert szóval nem tudom.
1: Responding number 804 Pleasant Street, West Acres Nursing Home, floor number 2, EMS 944.